csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változás jön a szépkártyáknál, sok a gond az étrend kiegészítőkkel, akár kiadós csapadék is eshet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Változás jön a szépkártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt a
1: gyöngy. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Terelés és sávlezárás várja az autósokat az M7-es autópályán. Június közepéig várják a Deák Dénes ösztöndíj pályázatait. Széllel és esővel érkezik a hétvége. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Lezárások és terelések nehezítik a közlekedést hétvégén az M7-es autópályán Velencénél. A régi híd bontásának utolsó szakasza miatt több korlátozás lép életbe az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A munkák során a híd utolsó elemeit emelik ki. Ma délutántól a 45-ös és 46-os kilométerszelvény között lezárják a külső és a középső sávot, így a járművek csak egy sávon haladhatnak a főváros irányába. Estétől holnap reggelig teljes utcár lesz az 56-os és 42-es kilométer között, az autósokat pedig a 7-es főútra irányítják. A főváros felé vezető oldalon a Híd utcát és a Velencei pihenőt is lezárják. A Balaton irányában csak rövid ideig kell sávszűkítésre számítani, teljes lezárás ezen az oldalon nem várható, tájékoztat Székesfehérvár weboldala. Megkezdődött a főutca a régi fénycsíkjainak cseréje Székesfehérváron. A korábbi elemek helyére egyedi gravírozású díszkövek kerülnek, amelyeken a Fehérváron koronázott királyok neve, valamint uralkodásuk ideje lesz olvasható. Írja Csápalkovics András polgármester közösségi oldalán. A felújítás szakaszosan zajlik, hogy a sétáló utca a rendezvények és a teraszok működése folyamatos maradhasson. A városvezetés szerint az új kialakítás hosszú távon is méltó dísze lehet a történelmi belváros. Június közepéig várják a pályázatokat a Deák Dénes ösztöndíjra. A Deák Dénes alapítvány idén is lehetőséget kínál művészettörténészeknek, várostörténettel foglalkozó szakembereknek, néprajzkutatóknak, valamint doktori hallgatóknak kutató munkájuk támogatására. Olvasható a város weboldalán. A jelentkezéshez részletes kutatási tervet, szakmai önéletrajzot és ajánlást kell benyújtani. Az értékelés során előnyt jelenthetnek a Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes gyűjteményhez kapcsolódó témák. A nyertesek pénzbeli támogatást kapnak, valamint egy fővárosi lakás használatára is jogosultak lesznek egy éven át. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
2: Első segélynyújtási előadással várják a családokat Székesfehérváron. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda interaktív programját május 19-én tartják, ahol a résztvevők a gyermekek újraélesztéséről, valamint a leggyakoribb sérülések ellátásáról is hasznos ismereteket szerezhetnek, tudatta a város weblapja. A kezdeményezés célja, hogy a szülők és gondviselők magabiztosabban tudjanak reagálni váratlan egészségügyi helyzetekben. Az ingyenes előadást a Gárdonyi Géza művelődési házban tartják, a részvételhez azonban előzetes regisztráció szükséges. Közgyűlést tartott a Székesfehérvári Ügyvédi Kamara. A Városháza dísztermében tartották meg a kamara éves és pótválasztó közgyűlését, amelyen közel 100 jogi szakember vett részt Fehérvár megye több településéről. Írja a város weboldala. A tanácskozáson szó esett az elmúlt időszak szakmai feladatairól, a gazdálkodásról, valamint a következő év terveiről és költségvetéséről is. A résztvevők a kamara működését érintő aktuális kérdéseket is áttekintették. Különleges kertművészeti hétvégével készül Fehérvár Csurgó. Az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok eseményeit június 5-e és 7-e között tartják a Károlyi Kastély parkjában. A háromnapos rendezvényen vásár, kiállítások, előadások és zenei programok is várják az érdeklődőket, tudatta a város portálja. A találkozót immár 22. alkalommal hívja életre a Károlyi József Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a természet szépségeit, a kertkultúrát, valamint a művészet világát. több rajzú mély jelent meg májusban Székesfehérváron. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tavaszi szaporodási időszakban gyakrabban tűnhetnek fel mély csapatok a város különböző pontjain. Ilyen esetben azt kérik, senki ne próbálja saját maga eltávolítani az állatokat. A bejelentéseket sokan a tűzoltóságnál teszik meg, de a városgondnokság is fogad lakossági jelzéseket. A méhészek tapasztalata szerint sok esetben a rovarok késő délutánig maguktól visszatérnek a kaptárba. Amennyiben naplemente után is egy helyben maradnak, érdemes szakember segítségét kérni, írja a város portálja. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egyman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potenciál növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
4: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket tagboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan úgy olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Vasárnapig fiatal énekesek hangjától lesz hangos Székesfehérvár. A 18. Albarégia gyermek és ifjúsági kórusfesztivál eseményeire az ország több településéről érkeztek fellépők. A találkozó célja, hogy erősítse a közös muzsikálás élményét és kapcsolatot teremtsen az énekkarok között, tudatta a város oldala. A program sorozat ünnepélyes nyitánya kezdődött a Városház téren, majd koncertek és szakmai bemutatók következnek a hétvége során. Az előadásoknak több helyszín is otthont ad, köztük a Szent István Művelődési Ház és a Szent Imre templom. A résztvevőket folklór műsorok, közös fellépések és táncház is várja, a rendezvényt pedig ünnepélyes gála zárja. Segítő program indult a nehéz helyzetben élő, ételérzékeny családok támogatására Fehérvár megyében. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete az Egy falat egészség a bajban elnevezésű kezdeményezéssel szeretne segítséget nyújtani azoknak, akik speciális étrend mellett is mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. A szervezet szerint a gluténmentes vagy cukormentes termékek sok család számára nehezen elérhetőek a magas árak miatt. A felhíváshoz pénzbeli támogatással és tartós élelmiszerekkel is lehet csatlakozni, tájékoztat a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy a rászorulók számára megfelelő minőségű és egészségük megőrzéséhez szükséges élelmiszerek kerülhessenek az asztalra. Több tízezer növény kerül a napokban a fehérvári otthonokba. A városgondnokság május 20-áig osztja ki a virágos Székesfehérvár programban igényelt egynyári virágokat és muskátlikat. Adta hírül a város portálja. Az idei felhívásra csaknem 4000 jelentkeztek. A kezdeményezés keretében nem csak virágcsomagokat lehetett kérni, hanem komposztkerteket, esővízgyűjtőket, valamint madár- és denevérudukat is. Mezőgazdasági adatfelvétel kezdődött Gártonyban. Az Agrárium 2026 felmérés a mezőgazdaságban zajló változásokat vizsgálja. A kijelölt gazdálkodóknak kötelező adatot szolgáltatniuk. Az online kérdőíveket május 31-ig lehet kitölteni, a személyes adatfelvétel pedig június 1-e és július 15-e között tart, tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, hozom a legjobb zenéket, hogy a hétvége is jól induljon. Május 16-a van szombat, és ezen a reggelen velünk tart a Pets and Small a Turnaround-dal, na meg az LMC, övéké az indulás. Ez a Take Me to the Clouds Up Love, rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok, a Mózesek és a Batondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1989-ben kitört egy olyan botrány, amire szerintem mindenki emlékszik, hogyha így felelevenítem, méghozzá az, hogy a magyarországi matematikai érettségi tételsor kiszivárgott idő előtt, és emiatt érvénytelenítették az érettségit, és az évvégi matek jegyek lettek az érettségi jegyek is. Szerintem rengetegen jártak annó ezzel jól. A folytatásban pedig hamarosan hozom a témákat, az egyik például majd Alicia Keys-szel lesz kapcsolatos, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már a Pets and Smallt a Turnaround-dal, na meg most a Black Eyed Peas dalát indítom. Ez a Let's Get It Started itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, a Petsz & Small-lal ébredhettünk, ez volt a Turn Around, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai nap témáit is, hogy az egyik Alicia Keys-szel lesz kapcsolatos, 7 óra után kiderül, hogy mit hoz majd Alicia Keys magával, csak annyit mondjuk, hogy célegyenesbe ért az egyik projektje, de hogy az énekesnő mivel rukkol most elő, az majd 7 óra után fog kiderülni. 8 órakor a Red Hot Chili Peppers fog majd érkezni, nem is akármivel, 300 millió dollárral a zsebükbe, úgyhogy jönnek majd a részletek erről is, és végül 9 óra után pedig fociláz van, nem véletlenül, hisz a Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik Budapesten, és megvan, hogy kifújja majd a sípot, úgyhogy ez mind ki fog derülni, na meg szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után majd

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Terelés és sávlezárás várja az autósokat az M7-es autópályán. Rajzóméhek miatt kérik a lakók óvatosságát Fehérváron. Esős, szeles hétvége jön vármegyénkben. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Lezárások és terelések nehezítik a közlekedést hétvégén az M7-es autópályán Velencénél. A régi híd bontásának utolsó szakasza miatt több korlátozás lép életbe az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A munkák során a híd utolsó elemeit emelik ki. Ma délutántól a 45-ös és 46-os kilométer szelvény között lezárják a külső és a középső sávot, így a járművek csak egy sávon haladhatnak a főváros irányába. Estétől holnap reggelig teljes utcár lesz az 56-os és 42-es kilométer között, az autósokat pedig a 7-es főútra irányítják. A főváros felé vezető oldalon a Híd utcát és a Velencei pihenőt is lezárják. A Balaton irányában csak rövid ideig kell sávszűkítésre számítani, teljes lezárás ezen az oldalon nem várható, tájékoztat Székesfehérvár weboldala. Közgyűlést tartott a Székesfehérvári Ügyvédi Kamara. A Városháza dísztermében tartották meg a kamara éves és pótválasztó közgyűlését, amelyen közel 100 jogi szakember vett részt Fehérvár megye több településéről, írja a város weboldala. A tanácskozáson szó esett az elmúlt időszak szakmai feladatairól, a gazdálkodásról, valamint a következő év terveiről és költségvetéséről is. A résztvevők a kamara működését érintő aktuális kérdéseket is áttekintették. Több rajzóméh jelent meg májusban Székesfehérváron. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tavaszi szaporodási időszakban gyakrabban tűnhetnek fel méh csapatok a város különböző pontjain. Ilyen esetben azt kérik, senki ne próbálja saját maga eltávolítani az állatokat. A bejelentéseket sokan a tűzoltóságnál teszik meg, de a városgondnokság is fogad lakossági jelzéseket. A méhészek tapasztalata szerint sok esetben a rovarok késő délutánig maguktól visszatérnek a kaptárba. Amennyiben

0: naplemente után is egy helyben maradnak, érdemes szakember segítségét kérni, írja a város portálja. Vasárnap tibeti terrier találkozót tartanak Dinnyésen. A Dinnyési Hagyományőrző Park kutyás programokkal várja a gazdikat és az érdeklődőket. A nap során szőrápolási és táplálkozási tanácsadás, dog dancing, valamint házi szépségverseny is lesz, közölte a város oldala. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Best FM a legjobb zenék, az Élvezdet fogyaszthattuk el így reggelire a Punani Masszívtól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, jön egy énekesnő, akiről nemrégiben egy dokumentumfilm jött ki, akiben elmondta, hogy a hírnévnek ára van. Ő Kylie Minogue, most az In Your Eyes-t hozza ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig a nap első témája majd 7 óra után, ami Erisa Kiss-szel kapcsolatos, ugyanis célegyenesbe ért az egyik projektje, úgyhogy jön erről minden, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy kis olaszt elfogyasztunk reggelire, Gio Baggio-tól. Itt lesz velem majd a Funky Groove.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Június közepéig várják a Deák Dénes ösztöndi pályázatait. Ingyenes gyermekelsősegi nyújtási előadás lesz. Ismét jön a kertművészeti napok a Károlyi Kastélyban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Június közepéig várják a pályázatokat a Deák Dénes ösztöndíjra. A Deák Dénes Alapítvány idén is lehetőséget kínál művészettörténészeknek, várostörténettel foglalkozó szakembereknek, néprajzkutatóknak, valamint doktori hallgatóknak kutató munkájuk támogatására. Olvasható a város weboldalán. A jelentkezéshez részletes kutatási tervet, szakmai önéletrajzot és ajánlást kell benyújtani. Az értékelés során előnyt jelenthetnek a Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes gyűjteményhez kapcsolódó témák. A nyertesek pénzbeli támogatást kapnak, valamint egy fővárosi lakás használatára is jogosultak lesznek egy éven át. Elsősegélynyújtási előadással várják a családokat Székesfehérváron. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda interaktív programját május 19-én tartják, ahol a résztvevők a gyermekek újraélesztéséről, valamint a leggyakoribb sérülések ellátásáról is hasznos ismereteket szerezhetnek, tudatta a város weblapja. A kezdeményezés célja, hogy a szülők és gondviselők magabiztosabban tudjanak reagálni váratlan egészségügyi helyzetekben. Az ingyenes előadást a Gárdonyi Géza művelődési házban tartják, a részvételhez azonban előzetes regisztráció szükséges. Különleges kertművészeti hétvégével készül Fehérvár Csurgó. Az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok eseményeit június 5-e és 7-e között tartják a Károlyi Kastély parkjában. A háromnapos rendezvényen vásár, kiállítások, előadások és zenei programok is várják az érdeklődőket, tudatta a város portálja. A találkozót immár 22. alkalommal hívja életre a Károlyi József Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a természet szépségeit, a kertkultúrát, valamint a művészet világát. Pünköst hétfőn is zavartalan lesz a lakossági hulladékszállítás Martonvásáron. A Deponia Nonprofit Kft. Közlése szerint május 25-én a járatok a megszokott menetrend alapján közlekednek. A gyűjtőedényeket reggelig kell kihelyezni. Az ünnepnapon ugyanakkor nem fogad ügyfeleket a Székesfehérvár Csalap pénzverővölgyi hulladékkezelő központ, valamint a hulladékudvarok és a személyes ügyfélszolgálatok sem nyitnak ki. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Alicia Keys bizony visszatér a köztudatba, nem is akármivel, egy projektet fejez be, úgyhogy jönnek a részletek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, május 16-a van szombat, és ebbe az órába is természetesen jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Indulunk Tate Thomas-szal, szól a Miss California.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hamarosan érkezik Alicia Keys vadonatúj projektje, a Keys 2, amely várhatóan még idén napvilágot lát. A lemez a 2021-es stúdióalbumnak lesz a hivatalos folytatása, az énekesnő pedig egy friss interjúban elárulta, a munkálatok az utolsó fázisban tartanak. Saját bevallása szerint az idő múlásával sokkal magabiztosabb és kreatívabban áll a zenéléshez, mint a karrierje legelején, amikor még csak kereste saját útját. Alicia Keys dalait legalább annyira szeretjük, mint a soron következő másik csodálatos énekesnő hangját. Rihannáról van szó, és az SOS-szel folytatom most az ébredést és a napindítást itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ákossal ébredhettünk, ez volt az Ember, maradj szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 16-a van szombat, a névnaposok, a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére. 8 óra után a Red Hot Chili Peppers érkezik majd. 300 millió dollárral a zsebükbe, de hogy ez mit jelent, meg honnan szedték össze ezt a sok pénzt, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után pedig belefújunk egy bírói sívba. A focipályára látogatunk el a sportrovatba, ugyanis megvan, hogy ki fogja fújni majd a sípot és osztogatni a piros lapot és a sárga lapot a BL döntőn a Puskás Arénába. Úgyhogy erre lehet számítani, na meg a legjobb zenékre. Itt lesz velem a Heavy D and the Boys, a Now That We Found Love-val a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Május 20-áig zajlik a virágos Székesfehérvár kiosztása. Rászoruló családoknak gyűjt a Vöröskereszt Fejérben. Új díszkövek kerülnek a főutcára. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Segítő program indult a nehéz helyzetben élő, ételérzékeny családok támogatására Fehérvár megyében. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete az Egy falat egészség a bajban elnevezésű kezdeményezéssel szeretne segítséget nyújtani azoknak, akik speciális étrend mellett is mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. A szervezet szerint a gluténmentes vagy cukormentes termékek sok család számára nehezen elérhetőek a magas árak miatt. A felhíváshoz pénzbeli támogatással és tartós élelmiszerekkel is lehet csatlakozni, tájékoztat a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy a rászorulók számára megfelelő minőségű és egészségük megőrzéséhez szükséges élelmiszerek kerülhessenek az asztalra. Több tízezer növény kerül a napokban a fehérvári otthonokba. A Városgondnokság május 20-áig osztja ki a virágos Székesfehérvár programban igényelt egynyári virágokat és muskátlikat. Adta hírül a város portálja. Az idei felhívásra csaknem 4000-re jelentkeztek. A kezdeményezés keretében nem csak virágcsomagokat lehetett kérni, hanem komposztkerteket, esővízgyűjtőket, valamint madár- és denevérudukat is. A legtöbben ezúttal is a növények mellett döntöttek. Megkezdődött a főutca a régi fénycsikjainak cseréje Székesfehérváron. A korábbi elemek helyére egyedi gravírozású díszkövek kerülnek, amelyeken a Fehérváron koronázott királyok neve, valamint uralkodásuk ideje lesz olvasható. Írja Csepalkovics András polgármester közösségi oldalán. A felújítás szakaszosan zajlik, hogy a sétáló utca a rendezvények és a teraszok működése folyamatos maradhasson. A városvezetés szerint az új kialakítás hosszú távon is méltó dísze lehet a történelmi belvárosnak. Mezőgazdasági adatfelvétel kezdődött Gárdonyban. Az Agrárium 2026 felmérés a mezőgazdaságban zajló változásokat vizsgálja. A kijelölt gazdálkodóknak kötelező adatot szolgáltatniuk. Az online kérdőíveket május 31-ig lehet kitölteni, a személyes adatfelvétel pedig június 1-e és július 15-e között tart. Tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Back to Black Amy Winehouse-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és a mai nap, május 16-a, szerintem sokaknak emlékezetes egy botrányról, ami 1989-ben történt, ugyanis kiszivárogtak a magyarországi matematikai érettségi tétel sorok idővel előtt, és emiatt az évvégi matematikai lett az érettségi jegy. Szerintem ezzel nagyon sokan cserélnének. Én viszont nem változtatok semmit, nem cserélek. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A Lighthouse Family-vel megyünk tovább. Ez a High, itt a Best-en.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Hogy Maldívra mehess, csak maradjunk együtt, amíg lehet. Mert ami elmúlik, ugyanúgy kell. Ölelj meg inkább, ne szaladj el. A ráncokat együtt kiszínezzük, a telefonom eldobom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a Red Hot Chili Peppers-t, méghozzá nem is akármivel, 300 millió dollárral a zsebükbe, de hogy honnan szerezték mindezt a pénzt össze, és hogy mi lesz most az együttessel, az is ki fog derülni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, egy finom kis funky, már itt lesz Mark Morrison-tól, a Return of the Mac-et hozza majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt! Rollervilág.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérvár egyik jól ismert nevezetessége az órajáték, amely a Kossuth utcában található. Az alkotás Kovács Jenő órásmester, Ecsedi Mária képzőművész, Diós Tibor kovácsmester és Korompai Péter keramikus művész kezemunkáját dicséri. Az órajáték figurái a magyar történelem legendás alakjai, amelyek minden nap délelőtt 10 órakor tűnnek fel először zenei kísérettel. Ezt követően 2 óránként vonulnak fel a királyi alakok. A figurákban felismerhetjük Szent István királyt és fiát, Imre herceget, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent Margitot, valamint a királyi párt Mátyás királyt és Beatrix királynét is. Az óra különlegessége, hogy lapja 24 órás beosztású. Az év 12 hónapjának neve is megtalálható a játékon, a hozzájuk megfelelő körívhez pedig egy csillagképeket ábrázoló tárcsa is kapcsolódik. Ezen az aktuális hónaphoz köthető csillagkép látható. Az órajáték épülete építőipari nívódíjat kapott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Terelés és sávlezárás várja az autósokat az M7-es autópályán. Rajzóméhek miatt kérik a lakók óvatosságát Fehérváron. Esős, szeles hétvége jön Vármegyénkben. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Lezárások és terelések nehezítik a közlekedést hétvégén az M7-es autópályán Velencénél. A régi híd bontásának utolsó szakasza miatt több korlátozás lép életbe az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A munkák során a híd utolsó elemeit emelik ki. Ma délutántól a 45-ös és 46-os kilométer szelvény között lezárják a külső és a középső sávot, így a járművek csak egy sávon haladhatnak a főváros irányába. Estétől holnap reggelig teljes utcár lesz az 56-os és 42-es kilométer között, az autósokat pedig a 7-es főútra irányítják. A főváros felé vezető oldalon a Híd utcát és a Velencei pihenőt is lezárják. A Balaton irányában csak rövid ideig kell sávszűkítésre számítani, teljes lezárás ezen az oldalon nem várható, tájékoztat Székesfehérvár weboldala. Közgyűlést tartott a Székesfehérvári Ügyvédi Kamara. A Városháza dísztermében tartották meg a kamara éves és pótválasztó közgyűlését, amelyen közel 100 jogi szakember vett részt Fehérvár megye több településéről, írja a város weboldala. A tanácskozáson szó esett az elmúlt időszak szakmai feladatairól, a gazdálkodásról, valamint a következő év terveiről és költségvetéséről is. A résztvevők a kamara működését érintő aktuális kérdéseket is áttekintették. Több rajzóméh jelent meg májusban Székesfehérváron. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tavaszi szaporodási időszakban gyakrabban tűnhetnek fel méh csapatok a város különböző pontjain. Ilyen esetben azt kérik, senki ne próbálja saját maga eltávolítani az állatokat. A bejelentéseket sokan a tűzoltóságnál teszik meg, de a városgondnokság is fogad lakossági jelzéseket. A méhészek tapasztalata szerint sok esetben a rovarok késő délutánig maguktól visszatérnek a kaptárba. Amennyi naplemente után is egy helyben maradnak, érdemes szakember segítségét kérni, írja a város portálja. Vasárnap tibeti terrier találkozót tartanak Dinnyésen. A Dinnyési Hagyományőrző Park kutyás programokkal várja a gazdikat és az érdeklődőket. A nap során szőrápolási és táplálkozási tanácsadás, dog dancing, valamint házi szépségverseny is lesz, közölte a város oldala. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. A legjobb zenék pedig jönnek sorba az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Mark Morrison, a Return of the Mac-kel az óra elsője, meg a Deep Dish-é, szól majd a Flashdance, és a Red Hot Chili Peppers-ről fogunk beszélni, akiknek most a zsebébe ott van $300 millió.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, a Red Hot Chili Peppers végleg behúzza a függönyt a jogdíjak körüli üzletelésben. A zenekar több mint 300 millió dollárért adta el a teljes hangfelvétel katalógusát a Warner Music Groupnak. Ez a lépés egy 5 éves folyamat betetőzése. 2021-ben a kiadói jogoktól váltak meg 150 millióért, most pedig több mint a kétszeresért adták el a rögzített zenei anyagaikat is. Az üzlet súlyát jól jelzi, hogy a Warner Music és a Capitol közösen 650 millió dolláros befektetési alapjának közel a felét a Red Hot Chili Peppers katalógusa tette ki. És jogos lett a kérdés, hogy miért pont a Warner. A párosítás tulajdonképpen papírforma volt, ugyanis a Warner Music Group már 1991-ben, vagyis a korszak alkotó Blond Sugar Sex Magic album megjelenése óta a zenekar szakmai otthona. A mostani megállapodás pedig mind a 13 stúdióalbumot magába foglalja. A számok a háttérben. Azt gondoljuk, hogy ez a 300 millió egy csillagászati összeg, de bizony-bizony az éves bevétel utána 26 millió dolláros profitot fog termelni. A Red Hot Chili Peppers ezzel beállt azon legendák sorába, mint Bob Dylan vagy Bruce Springsteen, akik már életművük anyagi részét profi jogkezelőre bízták. Hivatalos kommentár ugyan még nem érkezett se a zenekartól, se a Warnertől, de a számok önmagukért beszélnek. A rock történelem egyik legjövedelmezőbb életművet cserélt gazdát. A legjobb zenék pedig most jönnek az ébredés és a napindítás mellé, és remélem gazdára találnak. Most Olly Marszal megyünk tovább, ez a Dance With Me Tonight itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék Zolával ébredhettünk. Ez volt a Sehova se passzolok, a folytatásba pedig jön egy igazán kis passzoló dal, hogy felrázza majd a reggelünket. A rövid szünet után Will Smith-t már hozom, a Getting Jiggy With It-tel, ez biztos. Getting Jiggy With It. Getting Jiggy With It.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
4: A fehérvári jog, közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városháztér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943 szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtömb tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és második András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
4: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokás jog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Június közepéig várják a Deák Dénes ösztöndíj pályázatait. Ingyenes gyermekelső segélynyújtási előadás lesz. Ismét jön a kertművészeti napok a Károlyi Kastélyba. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Június közepéig várják a pályázatokat a Deák Dénes ösztöndíjra. A Deák Dénes Alapítvány idén is lehetőséget kínál művészettörténészeknek, várostörténettel foglalkozó szakembereknek, néprajzkutatóknak, valamint doktori hallgatóknak kutató munkájuk támogatására. Olvasható a város weboldalán. A jelentkezéshez részletes kutatási tervet, szakmai önéletrajzot és ajánlást kell benyújtani. Az értékelés során előnyt jelenthetnek a Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes gyűjteményhez kapcsoló témák. A nyertesek pénzbeli támogatást kapnak, valamint egy fővárosi lakás használatára is jogosultak lesznek egy éven át. elsősegélynyújtási előadással várják a családokat Székesfehérváron. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda interaktív programját május 19-én tartják, ahol a résztvevők a gyermekek újraélesztéséről, valamint a leggyakoribb sérülések ellátásáról is hasznos ismereteket szerezhetnek, tudatta a város weblapja. A kezdeményezés célja, hogy a szülők és gondviselők magabiztosan

0: A Károlyi József Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a természet szépségeit, a kertkultúrát, valamint a művészet világát. Pünköst hétfőn is zavartalan lesz a lakossági hulladékszállítás Martonvásáron. A Deponia Nonprofit Kft. Közlése szerint május 25-én a járatok a megszokott menetrend alapján közlekednek. A gyűjtőedényeket reggelig kell kihelyezni. Az ünnepnapon ugyanakkor nem fogad ügyfeleket a Székesfehérvár Csalap pénzverővölgyi hulladékkezelő központ, valamint a hulladékudvarok és a személyes ügyfélszolgálatok sem nyitnak ki. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Anastasia és Eros Ramazzotti közösek ápráztatott minket el. Ez volt az I Belong to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 16-a van szombat. A névnaposok a Mózesek és a Botondok. A születésnaposok között pedig Janet Jacksont köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy óra témánk pedig még hátra van. Irány a foci BL döntő. Megvan, hogy ki fogja fújni majd a sípot a PSG-nek és az Arsenalnak. Úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy Michael Bublé-t már bekészítettem. Az It's Beautiful Day-jel érkezik majd, a folytatás viszont a Shiny, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 9 óra után a sportrovatba, a budapesti BL döntőre látogatunk el, ugyanis megvan, hogy ki fújja majd a sípot ezen a mérkőzésen, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Tudunk majd ugrálni, hogy a reggel igazán energikusan induljon a Chris Cross-szal, ugyanis a jumpot már biztos, hogy hozom majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, de ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Aszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
3: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt! Rollervilág.hu.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A Főutca és a Válkörút között található Országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasztól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Május 20-áig zajlik a virágos Székesfehérvár kiosztása. Rászoruló családoknak gyűjt a Vörös Kereszt Fejérben. Új díszkövek kerülnek a főutcára. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Segítő program indult a nehéz helyzetben élő, ételérzékeny családok támogatására Fehérvár megyében. A Magyar Vörös Kereszt Fehérvár megyei szervezete az Egy falat egészség a bajban elnevezésű kezdeményezéssel szeretne segítséget nyújtani azoknak, akik speciális étrend mellett is mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. A szervezet szerint a gluténmentes vagy cukormentes termékek sok család számára nehezen elérhetőek a magas árak miatt. A felhíváshoz pénzbeli támogatással és tartós élelmiszerekkel is lehet csatlakozni, tájékoztat a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy a rászorulók számára megfelelő minőségű és egészségük megőrzéséhez szükséges élelmiszerek kerülhessenek az asztalra. Több tízezer növény kerül a napokban a fehérvári otthonokba. A Városgondnokság május 20-áig osztja ki a virágos Székesfehérvár programban igényelt egynyári virágokat és muskátlikat. Adta hírül a város portálja. Az idei felhívásra csaknem 4000-re jelentkeztek. A kezdeményezés keretében nem csak virágcsomagokat lehetett kérni, hanem komposztkerteket, esővízgyűjtőket, valamint madár- és denevérudukat is. A legtöbben ezúttal is a növények mellett döntöttek. Megkezdődött a főutca a régi fénycsikjainak cseréje Székesfehérváron. A korábbi elemek helyére egyedi gravírozású díszkövek kerülnek, amelyeken a Fehérváron koronázott királyok neve, valamint uralkodásuk ideje lesz olvasható. Írja Csepalkovics András polgármester közösségi oldalán. A felújítás szakaszosan zajlik, hogy a sétáló utca a rendezvények és a teraszok működése folyamatos maradhasson. A városvezetés szerint az új kialakítás hosszú távon is méltó dísze lehet a történelmi városnak. Mezőgazdasági adatfelvétel kezdődött Gártonyban. Az Agrárium 2026 felmérés a mezőgazdaságban zajló változásokat vizsgálja. A kijelölt gazdálkodóknak kötelező adatot szolgáltatniuk. Az online kérdőíveket május 31-ig lehet kitölteni, a személyes adatfelvétel pedig június 1-e és július 15-e között tart, tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megvan, hogy kifújja meg a sípot, illetve osztogatja a lapokat majd a budapesti BL döntőn, úgyhogy jönnek a részletek, erről lesz szó a mai sportrovatba, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Beyoncé az If I Were a Boy-jal, a kezdés pedig Kelly C. Szól a Trick Me.
0: Best

Tesztefem a legjobb zenék a sportrovatban, a mai napon terítéken a foci, nem lehet más, hisz a Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik meg a Puskás Arénában, és hivatalossá vált, hogy kifújja majd a sípot a döntőben május 30-án. Az UEFA bejelentése alapján a német Daniel Schiebert kapta meg a hatalmas feladatot, így ő vezeti ki majd a pályára a címvédő Paris Saint-Germaint és az Arsenalt. Én azt gondolom, hogy azért izgalmas lesz ez a döntő, bár mindenki a PSG Bayern München meccset tartott a döntőnek. Aláírom, tényleg nagyon jó volt. A szakértők is úgy vélekednek az Arsenalról, hogy nem igazán érdemli meg, hogy itt legyen. Én meg azt mondom, hogy azért az angol foci, és ezáltal az Arsenal is tartogat meglepetést. Ezt tudjuk nagyon jól, úgyhogy lehet, hogy a PSG egy kicsit nehéz helyzetben lesz. Ez már a jövő zenéje, és az is, hogy mivel megyünk tovább, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé szólnak. A legjobb zenék itt a Besten. A Dersi Ghost indítom most.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom majd a legjobb zenékkel. Indul a Best hétvége, úgyhogy csak a reggelt cserélem le, a délelőtre a zenék maradnak. Például olyan előadók társaságában tölthetjük majd szépen az időket, mint Nelly Furtado és Timbaland, ugyanis tőlük majd a Promiscuous-t már biztos, hogy hozom.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Terelési sávlezárás várja az autósokat az M7-es autópályán. Rajzóméhek miatt kérik a lakók óvatosságát Fehérváron. Esős, szeles hétvége jön Vármegyénkben. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Lezárások és terelések nehezítik a közlekedést hétvégén az M7-es autópályán Velencénél. A régi híd bontásának utolsó szakasza miatt több korlátozás lép életbe az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A munkák során a híd utolsó elemeit emelik ki. Ma délutántól a 45-ös és 46-os kilométer szelvény között lezárják a külső és a középső sávot, így a járművek csak egy sávon haladhatnak a főváros irányába. Estétől holnap reggelig teljes utcár lesz az 56-os és 42-es kilométer között, az autósokat pedig a 7-es főútra irányítják. A főváros felé vezető oldalon a Híd utcát és a Velencei pihenőt is lezárják. A Balaton irányában csak rövid ideig kell sávszűkítésre számítani, teljes lezárás ezen az oldalon nem várható, tájékoztat Székesfehérvár weboldala. Közgyűlést tartott a Székesfehérvári Ügyvédi Kamara. A Városháza dísztermében tartották meg a kamara éves és pótválasztó közgyűlését, amelyen közel 100 jogi szakember vett részt Fehérvár megye több településéről, írja a város weboldala. A tanácskozáson szó esett az elmúlt időszak szakmai feladatairól, a gazdálkodásról, valamint a következő év terveiről és költségvetéséről is. A résztvevők a kamara működését érintő aktuális kérdéseket is áttekintették. Több rajzóméh jelent meg májusban Székesfehérváron. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tavaszi szaporodási időszakban gyakrabban tűnhetnek fel méhcsapatok a város különböző pontjain. Ilyen esetben azt kérik, senki ne próbálja saját maga eltávolítani az állatokat. A bejelentéseket sokan a tűzoltóságnál teszik meg, de a városgondnokság is fogad lakossági jelzéseket. A méhészek tapasztalata szerint sok esetben a rovarok késő délutánig maguktól visszatérnek a kaptárba. Amennyi naplemente után is egy helyben maradnak, érdemes szakember segítségét kérni, írja a város portálja. Vasárnap tibeti terrier találkozót tartanak Dinnyésen. A Dinnyési Hagyományőrző Park kutyás programokkal várja a gazdikat és az érdeklődőket. A nap során szőrápolási és táplálkozási tanácsadás, dog dancing, valamint házi szépségverseny is lesz, közölte a város oldala. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 16-a van, szombat, indul a Best hétvége. Jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen az időnk, legyen szó munkáról, házi munkáról, vagy éppen lazulgatásról. Mindenki meg fogja találni magának a magának valót. Itt lesz velem Nickelback, a fotograffal, az órakezdés pedig 50 centé. Ez az In The Club.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép napot kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. És ezen a napon 1989-ben tört ki egy botrány, amire szerintem nagyon sokan emlékeznek, és valakinek pozitív volt mindez a botrány, ugyanis jól jött az, hogy kiszivárogtak a matematikai érettségi tételsorok, és emiatt úgy döntöttek, hogy az évvégi matematikai jegy lesz az érettségi jegy. Szerintem rengetegen menekültek meg a szóbelizéstől és a megbukástól. Sajnos ennek a botránynak köszönhetően. Minden esetre szép erre visszaemlékezni, legalább olyannyira, mint a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire. Itt lesz például velem Nickelback a Fotográffal hamarosan, előtte viszont még meghallgatjuk Dario G-t és a Carnaval de Paris-t itt a Best 10.

0: Prince varázsolt el minket a The Greatest Romance Ever szóldal, és a folytatásban egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Kielef csapata, méghozzá ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös órán következik még hozzá, amit együtt töltünk a legjobb zenékkel. Bekészítettem már az Oasis-t, ők a Wonderwall-lal érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Veszélyes potencia növelőkre vadásznak a fogyasztóvédők. 300 milliós drogfogás 10 kiló kokó zalában. Bemutatták a foci VB himnuszát. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak a vizsgálat után lehet megmondani, mi okozta a gyomai vasúti balesetet, írt a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Csütörtökön siklott ki a Békés Intercity 4 kocsi a több mint 200 utassal. Ketten megsérültek, egy utas még most is kórházban van. Az biztos, hogy a szerelvény a megengedetnél jóval nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. Azt viszont a szakértőknek kell kideríteniük, hogy ez műszaki vagy emberi hiba miatt következett be. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak. És természetesen olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös órán következik, de van még bennem lendület, hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a szombat délelőttünk. Bekészítettem már például a TLC-t, a No Scrubs-szal érkezik majd a csapat, de a Coldplay is itt lesz az Adventure of Lifetime-mal, az órakezdés pedig Asher és Pitbull közösségé. Ez a DJ Gutters Fall in Love.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Várni rád Nagybogitól, most pedig irányt veszünk, méghozzá irány Nagy-Britannia, és egy olyan együttes, ami a mai napig képes ilyen hangzásra és ilyen stúdió minőségre élőben is. Szerintem zseniálisak, Liverpoolból származnak, és úgy hívják őket, hogy a Simply Red. Most az Indata Lot of Love-ot hozzák ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik ikonikus dala volt ez a TLC-től, a No Scrubs. Szép napot kívánok mindenkinek, május 16-a van, a Mózesek és a Botondok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék sorát pedig még hamarosan folytatom, mert ebből az órából van még hátra. Lily Allen és a Smile már biztos, hogy itt lesz velem a rövid szünet után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Santanáik után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, úgyhogy Slim Fit érkezik mellé a második órába, a legjobb zenéket pedig én holnap reggel hozom. Legközelebb a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, Visszhal, szép délutánt, jó étvágyat kívánok a Best FM-mel. Na meg az Animal Cannibals-szel, az Ez is Dust indítom utoljára.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Azbeszt szennyezés, fontos döntések jöhetnek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót, kiszáradtak a benzinkutak Kubában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúl érintő azbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból, Vas, Zala, valamint Győr-Moson Sopronvár megyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelezte, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormány közi tárgyalásokra is szükség lesz, tisztázni kell ugyanis, hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett egészségkárosító építőanyag. Irán nem juthat atomfegyverhez, és ha ennek az az ára, hogy rövid távon felmegy az üzemanyag ára, azt vállalni kell, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a közelgő félidős kongresszusi választások sem befolyásolják a közel-keleti válság rendezésével kapcsolatos döntéseit. Épp ezért, jegyezte meg, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba a teheráni vezetéssel. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. Egyik napról a másikra megduplázták az üzemanyagárát Kubában, 1 liter gázolaj átszámítva úgy 620, 1 liter benzin pedig 580 forintba kerül most. Csak hogy az amerikai olajblokád miatt nincs mit eladni, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva maradt. A fekete piaci benzinárak eközben az egekbe szöktek, literenként 8 és 10 dollár közé, ám ezt a legtöbb kubai már nem tudja megfizetni. Ború, csapadék és szél, erre számíthatunk, mondom a részleteket. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Május 16-a van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem Béni Merdiával, és jó kis pörgős zenékkel, úgyhogy feldobjuk ezt a délutánt is. Érkezik is az óra kezdéseként a Have a Nice Day, a Bon Jovi 2005-ös azonos című albumának egyik legismertebb dala, ami az önállóságról és a kritikákkal szembeni ellenállásról szól.

Beszte fel a legjobb zenék ma az ország. Nagy részén 14 és 22 fok között mérhetjük az értékeket. Hajnalig holnap reggel még eshet az eső, majd aztán csökken a felhőzet, és egyre több helyen süt ki a nap. Főleg délelőtt lehet erős az északnyugati szél, de egyébként az előrejelzések szerint 15 és 20 fok között alakul mindössze a csúcsérték.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban pedig a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, úgyhogy ott is figyelni kell nagyon. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, így a forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Baktura Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vagyunk az Aszalvölgyi úton, a praktikás születésnapján a második szülinapot ünnepeljük, mellettem pedig Szurma Gyöngyi, országos értékesítési igazgató. Milyen programokkal várjátok a látogatókat?
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat itt a Praktiker Aszalvölgyi úti áruházából, ahol a mai napon ünnepeljük a második születésnapunkat. Ugye két évvel ezelőtt nyitottuk ezt az áruházunkat, de a városban már 1999 óta jelen vagyunk, azaz 27 éve. Egyszer költöztünk egy sokkal nagyobb, modernebb áruházba a Balatoni útra, illetve úgy éreztük, hogy a vásárlóinknak lenne arra igénye, hogy több helyen is megtalálják a praktikák kínálatát, illetve a kiszolgálásnak a minőségét, ezért nyitottuk meg ezt a második áruházat, és a megyei jogú városaink közül volt az első, ahol kettő helyen is jelen vagyunk. Országosan, amit el tudunk magunkról mondani, hogy 23 helyen vagyunk jelen, és a DIY, azaz a Barkács piacnak a második legnagyobb szereplője vagyunk.
1: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Egy megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Like no other. Flawless. Absolutely flawless.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó dalokkal folytatjuk a délutánt, úgyhogy érdemes maradni. Itt lesz például Miller Dávid is. Ez lesz a Süt a nap, és Árás boroborója is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Külső helyszínünkről jelentkezünk, az Aszalvölgyi úti Praktikerből a második szülinapot ünnepeljük. Családi programokkal, játékkal a helyszínen, és itt majd adásban is, úgyhogy érdemes minket továbbiakban is követni. Mellettem pedig Szurma Gyöngyi, országos értékesítési igazgató.
3: Nagyon sok szeretettel várjuk azokat a vásárlóinkat, akik építkeznek, felújítanak, barkácsolni szeretnének, dekorálnak, vagy akár profi vásárlóként keresnek meg bennünket. Erre dedikált külön kollégáink személyes kapcsolatot tartanak a vásárlóinkkal. Hát széles választékunk és abszolút kompetens választékunk van a hideg és meleg burkolás terén, az építő anyag és építő elemek terén, szaniterben, festékben, szerszámban, kertépítésben, kertberendezésben, dekorálásban, kerti bútor, növényápolás, illetve a széles növényválasztékkal várjuk a kedves vásárlóinkat.
2: Hamarosan innen folytatjuk.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Székesfehérvár egyik jól ismert nevezetessége az órajáték, amely a Kossuth utcában található. Az alkotás Kovács Jenő órásmester, Ecsedi Mária képzőművész, Diós Tibor kovácsmester és Korompai Péter keramikus művész keze munkáját dicséri. Az órajáték figurái a magyar történelem legendás alakjai, amelyek minden nap délelőtt 10 órakor tűnnek fel először zenei kísérettel. Ezt követően 2 óránként vonulnak fel a királyi alakok. A figurákban felismerhetjük Szent István királyt és fiát, Imre herceget, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent Margitot, valamint a királyi párt Mátyás királyt és Beatrix királynét is. Az óra különlegessége, hogy lapja 24 órás beosztású. Az év 12 hónapjának neve is megtalálható a játékon, a hozzájuk megfelelő körívhez pedig egy csillagképeket ábrázoló tárcsa is kapcsolódik. Ezen az aktuális hónaphoz köthető csillagkép látható. Az órajáték épülete építőipari nívódíjat kapott.
0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthorták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokás jog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Üzent végkielégítéséről a volt miniszterelnök. Ha megütöd, leülöd, egyre több támadás éri a vasutasokat. Eto vagy Fradi, este minden kiderül. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter a héten felszólította az előző kormány minisztereit, államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. Tegnap pedig azt posztolta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg 38 milliós végkielégítését. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott már a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Aggasztóan sok támadás éri a vasutasokat, volánosokat. Az év első 4 hónapjában 69 incidens történt, jóval több, mint tavaly ugyanekkor. A MÁV csoport folytatja Ha megütöd, leülöd kampányát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény, amire a zéró tolerancia jegyében reagálnak. A bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálóknak beszerzett csak nem 200 test. Kamera. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön. Egyik barátja ugratta őt. Nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Este 7 óra tájban kiderül, hogy a listavezető Győr vagy a címvédő Fradi szerzi meg az aranyérmet a futball NB1-ben. Ha az Eto nyer Kisvárdán, biztosan bajnok. A Ferencvárosnak mindenképp több pontot kellene szereznie az Üllői úton az Zalaegerszeg ellen, mint riválisának Északkeleten, vagyis csak akkor végezhet az élen, ha a Győr botlik, az Eto 5-ször lehet befutó, míg az FTC összességében 37. sorozatban 8. bajnoki címért lép pályára. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét mindenkinek, folytatódik a szombati bezdél, után elhagytuk az egy órát is, én Béni Meddia vagyok, és már is itt a Boró-Boró Árás egyik legnagyszerűbb slágere 2004-ből, aminek a különlegessége, hogy perzsa és angol nyelvet kever. Korábban ez egyébként ritkaságnak számított. Rádiózunk együtt ebben az órában is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Tokas Miracle a német Fragma egyik legismertebb Eurodance slágere, ami 2000-ben robbant be a klubokba. A dal érdekessége, hogy két külön szám, a Tokas Stem és a Coco Star I Need a Miracle című dala összeolvadásából született, és nagyon népszerűvé tette. Európa szerte több ország slágerlistáján is az élre került, és hát bizony a szám a 2000-es évek elejé klubkultúra egyik meghatározó himnusza lett. A mai napig gyakran hallhatjuk különböző DJ-szettekben is. Ez már a Tokas Miracle, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például a Budapest felé vezető oldalon az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtóágát lezárták, helyette az 55-ös jelű 60 Salgótarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, ott a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal a belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest irányába egyébként a 221-es és a 218-as kilométer között a leálló sávot lezárták, mert zajvédő falat építenek. Ami pedig az M4-est illeti Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vagyunk az Aszalvölgyi úti Praktikerben, a második szülinapot ünnepli a áruház, mellettem pedig Ali János Tamás, a Balatoni úti áruház vezetője. Kérlek, avasd be a hallgatóinkat abban, hogy mire is számíthatnak ezen a hétvégén, illetve mivel várjátok a látogatókat.
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat, így van. Mindenképpen érdemes felkeresni az Aszalvölgyi úti áruházunkat, hiszen nagyon sok termékkategóriában adunk 20% kedvezményt, kerti bútorokra, csak hogy egy néhány példát mondjak, palicsempékre, padlólapokra, lámpákra, a fürdőszobabútorokra, illetve ezen kívül a családi programokat szeretném még kiemelni, amivel ugye gyerekeknek fogunk kedvezni. Itt nem sorolnám föl, szerintem nagyon színes a paletta. Ezen kívül pedig ugye, amit szeretnék megemlíteni, hogy nagyon sok szállítónk települt ki tanácsadás céljából, illetve a termékbemutató céljából.
2: Akik ezt szintén 18 óráig lehet találkozni, mint ahogy velünk is, de hát egy szüli hétvégéről van szó, amely két nap során pedig óriási kedvezményekkel és játékokkal várják a vásárlókat.
1: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A székesfehérvári Budaez ház középkori alapokra épült, névadója pedig az egykori lakója, a kiváló finnugor nyelvész, az összehasonlító nyelvészet megteremtője, Budaez József volt. A 18. századi polgárház kétszintes lakóház, amelyben ma Ibl Ervin művészettörténésznek a múzeumra hagyományozott gyűjteménye látható. Ebben csodálatos bútorok, porcelánok, kis plasztikák és festmények láthatóak, amelyek elvarázsolják a szemlélődőket. Az Ibl család a 18. század elején került Magyarországra, Ausztriából. A leghíresebb családtag Ibl Miklós építész. Nevéhez olyan épületek fűződnek, mint a budapesti Várkert bazár és az Operaház. Székesfehérváron pedig a mai Vörösmarty téren az 1860 és 65 között épült jellegzetes házak. A Budaez házban Ibl Ervin dolgozó szobája mellett Ibl Miklós tervrajz szekrénye és Munkácsi Mihály karossz széke is megtalálható.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Székesfehérváron található Szent Imre szobra, amelyet az 1935-ös felállítás után elég sokára, 38. május 19-én avattak fel. Több más alkotással egyidejűleg, úgy mint a Török út, a Batai szobor, Varkocs szobor és a Kálmáncsai Domonkos szobra. Ezeket a Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából megrendezett 38-as ünnepi év rendezvényei mutatták be. A II. Világháborúban megsérült a szobor feje, levált a testről. A fejrészt a városházán őrizték, a testet pedig elásták a püspöki palota kertjében. Ott pihent egészen a megtalálásig a 90-es évek elejéig. A restaurálást Székely János Jenő szobrászművész végezte. Hogyha egészen közelről nézzük a szobrot, akkor látható az összeillesztés helye. A szobor talapzata a háború után eredeti felállítási helyén maradt. 1972-ben Géza fejedelem szobra eredetileg erre került elhelyezésre. A szobrot Lux Elek készítette.
1: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék meg

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, itt a 2 óra, úgyhogy már is meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán érdemes maradni, hiszen a folytatásban felcsendül például a régi nyár is. Egy átdolgozás Holanyi Zsuzsi és Lotfi Megi közössét hallgatjuk, és dr. Béres is velük tart majd. A French Affair pedig a szexivel érkezik perceken belül, a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
4: de most új fejezet nyílik.
3: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér.
4: Zene, nyárillat, ízek és találkozások.
3: Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
4: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
3: És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Külső helyszínünkről jelentkezünk az Aszalvölgyi úti Praktiker áruházból a második születésnapról, ahol rengeteg játékkal, meglepetéssel készülnek a vásárlóknak, mellettem pedig Ali János Tamás, a Balatoni úti áruház vezetője.
7: Ezen a hétvégén gyakorlatilag nem csak a törzsvásárlók indulhatnak a nyereményekért, hanem aki 5000 forint fölött vásárol, ők tudnak regisztrálni tulajdonképpen egy nyeremény sorsolásra, amit majd jövő héten fogunk kisorsolni. Itt van grillsütő, van szerszámgép, van kerti bútor, tehát mindenképpen érdemes regisztrálni.
6: Az elmúlt két évet hogyan jellemeznéd, mennyiben bővült a termékválaszték?
7: Örülök ennek a kérdésnek. Ugye köztudott, hogy Fehérváron már majdnem 30 éve itt vagyunk, ugye a Balatoni úti áruházunk egy nagyobb áruház, ez egy kisebb áruház. Itt az elmúlt fél évben nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ki tudjuk bővíteni ezt a pici áruházat, ezt a választékot, és én úgy gondolom, hogy elég jó úton haladunk, de sokkal több termékkel várjuk. 1500-2000 cikk körül bővítettük ennek az áruháznak a választékát fél év alatt, amelyeknek a nagy része ezen a hétvégén még ráadásul akciós is.
2: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: Aki Székesfehérvár belvárosában sétál, ő nagy valószínűséggel elmegy a fehérvári 10-es huszárok emlékműve előtt is, ami a Városház téren található. Pálcai Pál lovas szobra a magyar erő és vitérség jelképeként az első világháború hőseinek emlékét hirdeti. A pirisboros jenői kőlemezekkel burkolt talapzaton egy kardot tartó lovas alak látható. A 10-es huszárok emlékművét 1939-ben avatták fel, amelyel megemlékeztek a limonovai ütközetről, ami az első világháború egyik legvéresebb csatája volt. A fehérvári huszároknak hívott alakulat a 10. császári és királyi huszárezred tisztikara és 300-ada volt 1891 és 92 között. Őket a kor egyik legkorszerűbb lovassági laktanyájába költöztették be. A legénység nagy részét Fejér megyéből sorozták, de érkeztek ide katonák Tolna, Somogy és Baranya megye területéről is. A huszárok emléke előtt Székesfehérvár két szoborral is tisztelgett.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból Istvánfitól ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet utasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
2: Best FM, a legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
9: Nőtt a MÁV csoport dolgozóival szembeni erőszakos támadások száma. Kínába megy az orosz elnök, zajlik az idei futókörök napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jelentősen nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben. Míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedél nemzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Kedden 2 napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Szokatlan májusi hideg és rendkívüli vízszint emelkedés miatt ismét védekezik Velence. A várost a tengerár ellen védő gátrendszert 2 egymást követő estén is működésbe kellett hozni, ami ilyenkor ritkaságnak számít. A szakemberek szerint az idei május a leghidegebb az elmúlt 10 évben, miközben az év eleje óta már több mint 20 alkalommal aktiválták a mobil védelmi rendszert. Olaszország több régiójában közben viharriadó van érvényben, a szélsőséges időjárás miatt számos helyen lezárásokkal és korlátozásokkal készülnek. Futócipőt húzott az ország, 25 helyen zajlik a futókörök napja. Délelőtt 9 órakor kezdődött és 17 óráig tart. Az egyes helyszíneken minden lefutott kilométer a települések közös eredményét erősíti. A részvétel ingyenes, a cél pedig nem csak a mozgás, hanem a helyi közösségek összefogása is. Budapesten 5 helyszínen, emellett többek között Kaposváron, Szolnokon, Egerben, Székesfehérváron, Sárváron és Moson-Magyaróváron is futnak a résztvevők. Borult időnk lesz, többfelé kell esőre, zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom. Túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb hazánk keleti felén szakadozott lehet a felhőzet, ott rövidebb napos időszakok is előfordulnak. A Dunántúlon tartós esőzésre, másút záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, többfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de a 20 fok feletti értékek a Tiszántúlon lesznek jellemzők. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És az a szám, amelynek a központi témája az önbizalom és a vonzerő, miközben könnyed, táncolható Eurodance alapokra épül, lesz pedig nem más, mint a French Affair egyik legismertebb slágere, amit most 2000-ből indítok, a Sexit hoztam. 2 óra múlt néhány perccel, hello mindenkinek, én Béli Mentia vagyok. Rádiózzunk együtt!
3: Best

Beszefem a legjobb zenék, Jerry Halliwell és a Look at Me érkezik a folytatásban. Az énekesnő első szóló kis lemeze volt, miután kilépett a Spice Girls együttesből 1998-ban. A dal egyébként 99-ben jelent meg, és erősen reflektál a hírnévre, valamint a média figyelmére, egyszerre kritikus és ironikus hangvételben. A klipben Jerry több különböző karaktert alakít, ezzel is hangsúlyozva a hírességek szerepjátékát. Egyébként nagyon sikeres lett a dal Európában, és bizonyította, hogy Jerry önálló előadóként is megállja a helyét. Ez már a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

0: Best FM a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M6-oson például Budapest felé. A 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. És ugyancsak az M6-oson Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatáció szerkezetet javítják. A 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A Himesházi Völgyhídon pedig a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják. Itt a főváros felé vezető oldal van zárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. Óvatosan, arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A helyszín az Asszal Völgyi Úti Praktiker. Itt vagyunk a második születésnapon, mellettem pedig Grimm András, áruházvezető helyettes. Mesélj egy kicsit kérlek arról, hogy mi a küldetésetek, mivel várjátok a vásárlókat, és honnan, hová szeretnétek eljutni.
3: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma veletek. Én ide az Asszal Völgyi Úti áruházba közel egy évvel ezelőtt érkeztem, az Esztergomi áruházból jöttem el, és itt ismertem meg az áruházvezető kollégámat, Ali János, akivel nagyon hamar barátságra lehetünk, hiszen nagyon egyformán gondolkodunk arról, hogy hogyan is szeretnénk mi áruházat vezetni. Nagyon hasonló a habitusunk, bár a mentalitásunk egy picit más, viszont nagyon hamar egymásra találtunk, és egy nagyon-nagyon jó struktúrát áruházat sikerült itt összeraknunk, elképesztően jó csapatot örököltünk, és fejlesztettünk tovább, és a mai napon ezzel a fantasztikus csapattal várunk mindenkit ide a szülinapi parkinkra. Rengeteg árengedménnyel kedveskedünk ezen a hétvégén a vásárlóinknak, sok ezer termékre van 20%-os kedvezményünk.
1: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Pilinszky János is azon híres költők köréhez tartozik, akinek életében Székesfehérvár meghatározó volt. Életének egy szakaszát töltötte a királyok városában, méghozzá a Kígyó utcai lakásában. 1921. novemberében született Pesten, és itt élte le életének első 30 évét. Magyar, olasz művészettörténet szakot tanult a Pázmány Péter Egyetemen, majd több hónapot töltött Olaszországban. Innen Németországba került, itt szerzett élményei pedig költészetére nézve is hatással voltak. Utolsó éveit töltötte városunkban, amely idő alatt az István Király Múzeumban több kiállítást is megnyitott. Köztük Kondor Béláét, Kornis Dezsőjét és Ország Liliét. Legfőbb témaköreit, mint a bűn, szenvedés és megváltás, a katolikus vallásból merítette. A 100 éve született költő egyik kéziratát nemrég megtalálták székesfehérvári albérletében, ami április végén az örököséhez került.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Május 31-én ismét a gyerekeké lesz a fehérvári belváros, hiszen megrendezik a 7-7 játékfesztivált, ami egész napos szórakozást kínál minden korosztály számára. A rendezvény központi helyszínei között szerepel a Városház tér, a Főutca és a 7-7 játékmúzeum is, ahol egy csomó interaktív játék, valamint zenés és mesés színpadi program várja a látogatókat. Ki lehet próbálni a fesztivál során a 7 próbajátékos kihívás, de élvezhetjük a gólyalábasok látványos mutatványait is, valamint találkozhatunk az utcai játékelemek széles kínálatával is. A cél, hogy minden gyermek számára élményekben gazdag, kreatív és aktív napot biztosítsanak a szervezők, ahol a játék és mozgás mellett a közös családi élmények is előtérbe kerülnek. Sok szeretettel várják a családokat, erre a színes, vidám és interaktív gyereknapi programra, tehát május 31-én a 7-7 játékfesztiválon.
1: Best FM, a legjobb zenék! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Külső helyszínünkről jelentkezünk az Aszalvölgyi úti praktikerből, a születésnapról, ahol folytatjuk a beszélgetést Grimm András áruházvezető helyettessel.
4: Gyakorlatilag az első hónap végére, tehát ez tavaly július volt, amikor eljutottunk arra a felismerésre, hogy nekünk itt egy speciális szortimenttel, egy speciális választékkal kell az itteni vásárlók kedvében járnunk, és az elmúlt közel 8 hónap azzal telt, hogy átalakítottuk a teljes áruház választékát, nagyon sok polcot építettünk át, rengeteg új terméket hoztunk be. Ez látszik is egyébként a vásárlók elégedettségen. Hihetetlen jó értékeléseket kapunk, nagyon jók a visszajelzések. Rengeteg cég települt ki ide a mai napunkon, ők szaktanácsadással, bemutatókkal várják a kedves vásárlókat, várnak titeket. A teljes igénye nélkül szerszemgépekkel, Einhell, jött Dembreven, jött Akzonobel festékekkel, Bosch, Black & Decker, Stanley, rengeteg márka képviselet, ők mind azért vannak itt, hogy segítsenek a vásárlók.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Június közepéig várják a Deák Dénes ösztöndi pályázatait. Ingyenes gyermekelső segélynyújtási előadás lesz. Ismét jön a kertművészeti napok a Károlyi Kastélyban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Június közepéig várják a pályázatokat a Deák Dénes ösztöndíjra. A Deák Dénes Alapítvány idén is lehetőséget kínál művészettörténészeknek, várostörténettel foglalkozó szakembereknek, néprajzkutatóknak, valamint doktori hallgatóknak kutató munkájuk támogatására. Olvasható a város weboldalán. A jelentkezéshez részletes kutatási tervet, szakmai önéletrajzot és ajánlást kell benyújtani. Az értékelés során előnyt jelenthetnek a Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes gyűjteményhez kapcsolódó témák. A nyertesek pénzbeli támogatást kapnak, valamint egy fővárosi lakás használatára is jogosultak lesznek egy éven át. Első segélynyújtási előadással várják a családokat Székesfehérváron. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda interaktív programját május 19-én tartják, ahol a résztvevők a gyermekek újraélesztéséről, valamint a leggyakoribb sérülések ellátásáról is hasznos ismereteket szerezhetnek, tudatta a város weblapja. A kezdeményezés célja, hogy a szülők és gondviselők magabiztosabban tudjanak reagálni váratlan egészségügyi helyzetekben. Az ingyenes előadást a Gárdonyi Géza Művelődési házban tartják, a részvételhez azonban előzetes regisztráció szükséges. Különleges kertművészeti hétvégével készül Fehérvár Csurgó. Az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok eseményeit június 5-e és 7-e között tartják a Károlyi Kastély parkjában. A háromnapos rendezvényen vásár, kiállítások, előadások és zenei programok is várják az érdeklődőket, tudatta a város portálja. A találkozót immár 22. alkalommal hívja életre a Károlyi József Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a természet szépségeit, a kertkultúrát, valamint a művészet világát. Pünköst hétfőn is zavartalan lesz a lakossági hulladékszállítás Martonvásáron. A Deponia Nonprofit Kft. Közlése szerint május 25-én a járatok a megszokott menetrend alapján közlekednek. A gyűjtőedényeket reggelig kell kihelyezni. Az ünnepnapon ugyanakkor nem fogad ügyfeleket a Székesfehérvár Csalap Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ, valamint a hulladékudvarok és a személyes ügyfélszolgálatok sem nyitnak ki. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon vidám, kellemes szombat délután kívánok önnek, így május 16-án. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig külső helyszínünkről jelentkezünk, úgyhogy izgalmas infókkal jövök nem sokára az Aszalvölgyi úti praktikás születésnapjáról. Tartson velem, mert a folytatásban is hozom önnek életünk legjobb zenét itt a Besten.
1: 101.8 és 90.4 Best

0: Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620-355-525.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Külső helyszínünkről jelentkezünk az Aszal Völgyi úti praktiker születésnapjáról. A második születésnapját ünnepli az áruház csillámtetkóval, lufi hajtogatással. Na meg életünk legjobb zenéivel és természetesen játékkal is. Ehhez a játékhoz pedig nem kell semmi más tenni, csupán a Best FM szlogenjét, illetve a praktiker szlogenjét kell elmondani itt nekünk a helyszínen, és már is repül a kis ajándékcsomag, egy kerti szerszámokkal teli ajándékcsomag, na meg Best FM-es ajándékcsomag is. Úgyhogy a Best FM standját érdemes keresni a főbejáratnál, és közben üzenheti szeretteinek, fel is küldheti nekik kedvenc zenéjét.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: ennek az, hogy meg tudod csinálni.
1: Úgy van, meg is csináltad, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és hát megérdemled az ajándékcsomagot, és köszönjük, hogy minket hallgatsz, maradj velünk a továbbiakban is, és a hallgatóink is maradjanak, hiszen külső helyszínünkről jelentkezünk az Aszalvölgyi úti praktikás születésnapjáról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Aszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
3: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíko 7 Super Hybrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófok egy Facebook oldal és siofok.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zene.

0: 101,8 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben egy picikét szomorkás ugyanaz idő, de itt bent az Aszalvölgyi úti praktikerben nagyon-nagyon jó a hangulat, mert hogy említettem, hogy játszunk is a nap folyamán, és itt van mellettem egy kedves úriember. Szia, mutatkozz be kérlek.
1: Hello, Játszint vagyok Székesfehérvárról.
0: Csak a szülinapra jöttél ide, vagy hozzánk ide a Best FM-hez?
1: Csak miattatok, Best FM miatt.
0: Szuper, akkor egy lelkes rajongunk, de tudod, hogy ma vannak azért családi programok, játékok, arcfestés, lufi hajtogatás, úgyhogy minden jóra meghívunk itt nálunk. Kérlek, még a nyereményed átvételéhez mondd el a Best FM, illetve a Praktiker szlogenjét.
1: Best FM a legjobb zenék.
0: És a Praktikeré pedig?
1: Meg tudod csinálni.
0: Azaz, te meg tudtad csinálni, úgyhogy gratulálunk és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Mi pedig folytatjuk a Best délutánt hamarosan újabb játékokkal.
2: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 3555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírek, időjárás, de aztán ígérem, hogy jövünk is vissza. Életünk legjobb zenéivel itt a 101.8 és 90.4-en, na meg külső helyszínünk eseményeivel. Óraindító slágerként pedig a Pussycat Dolls-os csajok kezdenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
2: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Zsíko 7 Super Hybrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Május 20-áig zajlik a virágos Székesfehérvár kiosztása. Rászoruló családoknak gyűjt a Vörös Kereszt Fejérben. Új díszkövek kerülnek a főutcára. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Segítő program indult a nehéz helyzetben élő, ételérzékeny családok támogatására Fehérvár megyében. A Magyar Vörös Kereszt Fehérvár megyei szervezete az Egy falat egészség a bajban elnevezésű kezdeményezéssel szeretne segítséget nyújtani azoknak, akik speciális étrend mellett is mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. A szervezet szerint a gluténmentes vagy cukormentes termékek sok család számára nehezen elérhetőek a magas árak miatt. A felhíváshoz pénzbeli támogatással és tartós élelmiszerekkel is lehet csatlakozni, tájékoztat a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy a rászorulók számára megfelelő minőségű és egészségük megőrzéséhez szükséges élelmiszerek kerülhessenek az asztalra. Több tízezer növény kerül a napokban a fehérvári otthonokba. A Városgondnokság május 20-áig osztja ki a Virágos Székesfehérvár programban igényelt egynyári virágokat és muskátlikat. Adta hírül a város portálja. Az idei felhívásra csaknem 4000-en jelentkeztek. A kezdeményezés keretében nem csak virágcsomagokat lehetett kérni, hanem komposztkerteket, esővízgyűjtőket, valamint madár- és denevérudukat is. A legtöbben ezúttal is a növények mellett döntöttek. Megkezdődött a főutca a régi fénycsikjainak cseréje Székesfehérváron. A korábbi elemek helyére egyedi gravírozású díszkövek kerülnek, amelyeken a Fehérváron koronázott királyok neve, valamint uralkodásuk ideje lesz olvasható. Írja Csápalkovics András polgármester közösségi oldalán. A felújítás szakaszosan zajlik, hogy a sétáló utca a rendezvények és a teraszok működése folyamatos maradhasson. A városvezetés szerint az új kialakítás hosszú távon is méltó dísze lehet a történelmi belvárosnak. Mezőgazdasági adatfelvétel kezdődött Gárdonyban. Az Agrárium 2026 felmérés a mezőgazdaságban zajló változásokat vizsgálja. A kijelölt gazdálkodóknak kötelező adatot szolgáltatniuk. Az online kérdőíveket május 31-ig lehet kitölteni, a személyes adatfelvétel pedig június 1-e és július 15-e között tart, tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Így van, indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, amely órában itt külső helyszínünkre jelentkezünk az Aszalvölgyi úti Praktiker áruházból. Születésnapozunk, miközben szólnak a 90-es, 2000-es évek bestjei. Így itt lesz velünk ebben az órában Tóth Gabi és az Én idő, az órát pedig, ahogy ígértem, a Pussycat Dolls-os csajok kezdik.
0: 101.8 és 90.4

megyek el. 101 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Külső helyszínünkre jelentkezünk a mai nap folyamán a Best délután az Aszalvölgyi úti Praktiker áruház második születésnapjáról szól. Itt meg lehet találni a standunkat, van nálunk Best FM-es ajándékcsomag, nyakba akasztó, kereplő, ceruza gyűjtemény, úgyhogy érdemes keresni a Best FM-es pultot, és hogyha már valaki megtalált minket, akkor játékunkban is részt vehet. Kíváncsiak vagyunk a Best FM, illetve a Praktiker logennyére, ezért cserébe pedig ajándékcsomaggal kedveskedünk az előbb említett eszközökkel, illetve kertiszer számos ajándékcsomagocskával. De elküldheti kedvenc dalát is a 90-es, 2000-es évek legjobbjai közül, hiszen ezeket játsszuk megállás nélkül 0-24-ben itt a Besten, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Mellettem pedig az egyik kis hallgató, mutatkozz be kérlek.
1: Erik.
0: Hány éves vagy, Erik?
1: 6.
0: Szoktad hallgatni a Best FM-et?
1: Igen.
0: Mondd el kérlek a szlogenünket.
1: Best FM a legjobb zenék.
0: Oké, és akkor még a praktikerét is.
1: Praktikert meg tudom csinálni.
0: Így van, és meg is tudtad csinálni, úgyhogy szerintem odaítéljük az ajándékcsomagot. Kerti szerszámokkal teli ajándékcsomagot és a Best FM-es kis ajándékcsomagunkat is. Köszönjük szépen, hogy ilyen bátor voltál, és mikrofon végre kaphattalak. Most már szaladhatsz az arcfestésre, vagy a lufi hajtogatásra, esetleg készíthetsz egy csillámtetkót, azt én is meg fogom csinálni, és egy ilyen fejhallgatós, fülhallgatós, mikrofonos csillámtetkót fogok kérni majd a lányoktól. Itt az Aszalvölgyi úti praktiker második születésnapján. Közben pedig a folytatásban már robogunk is tovább a Krisztás lágerével. Jön a Lét a Tét. Itt a 101.8 és 90.4-en.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Külső helyszínünkről jelentkezünk az Aszalvölgyi úti Praktiker áruház születésnapjáról, és ahogy azt már hallhatták, játszunk is, mert hogy meg kell találni a Best FM standját, tudni kell két szlogent, a Best FM és a Praktiker szlogenjét, és nagyon jó kis nyereményeket lehet elvinni. Mellettem pedig egy nagyon kedves hölgy, mutatkozz be kérlek.
1: Kuglerné Per Ágnes vagyok.
0: Merre jártok, vásároltok, shoppingolni jöttetek, vagy egy kicsit mást is, hogyha a lányodra nézek?
1: Csak vásárolni jöttünk.
0: De közben sikerült az arcfestésre is azért benevezni, látom.
1: Ugye? Igen, igen, igen. Lett egy cicánk, aki a 10. ott volt.
0: Nem baj az. Játékra is jelentkeztetek, mert hogy megtaláltátok a Best FM standját, nehéz volt minket megtalálni?
1: Nem, hát rögtön itt vagytok a bejáratnál.
0: Többi hallgatónknak mondom, hogy nagyon-nagyon egyszerű, úgyhogy várunk ide mindenkit sok-sok szeretettel, és ugye a játék felhívásunk pedig annyi volt, hogy a Best FM szlogenjét, illetve a Praktiker szlogenjét kellene elmondani.
1: A Best FM-é a legjobb zenék, és a Praktikeré az pedig a meg tudod csinálni.
0: Igen, igen, és meg tudtad csinálni, úgyhogy köszönjük szépen, gratulálunk, jár az ajándékcsomag, a Best FM-es is, illetve kerti szerszámokból álló kis ajándékcsomag, köszönjük, hogy itt voltál, a következő dalt pedig kinek küldenél?
1: Hát a férjemnek, aki most már kiment a parkolóba bepakolni a csomagtartóba.
0: És nem is tudja, hogy most éppen egy dalkérés.
1: Így van, nem tudja.
0: De köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét megállunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban is a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéivel. A Gorillazzal kezdünk, ez lesz a félgödénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Zsíko 7 Super Hybrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Siófokon indul a nyár!
5: Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon! Részletek Siófok egy Facebook oldal és siofok.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Terelési sávlezárás várja az autósokat az M7-es autópályán. Rajzóméhek miatt kérik a lakók óvatosságát Fehérváron. Esős, szeles hétvége jön Vármegyénkben. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Lezárások és terelések nehezítik a közlekedést hétvégén az M7-es autópályán Velencénél. A régi híd bontásának utolsó szakasza miatt több korlátozás lép életbe az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A munkák során a híd utolsó elemeit emelik ki. Ma délutántól a 45-ös és 46-os kilométerszelvény között lezárják a külső és a középső sávot, így a járművek csak egy sávon haladhatnak a főváros irányába. Estétől holnap reggelig teljes utcár lesz az 56-os és 42-es kilométer között, az autósokat pedig a 7-es főútra irányítják. A főváros felé vezető oldalon a Híd utcát és a Velencei pihenőt is lezárják. A Balaton irányában csak rövid ideig kell sávszűkítésre számítani, teljes lezárás ezen az oldalon nem várható, tájékoztat Székesfehérvár weboldala. Közgyűlést tartott a Székesfehérvári Ügyvédi Kamara. A Városháza dísztermében tartották meg a kamara éves és pótválasztó közgyűlését, amelyen közel 100 jogi szakember vett részt Fehérvár megye több településéről, írja a város weboldala. A tanácskozáson szó esett az elmúlt időszak szakmai feladatairól, a gazdálkodásról, valamint a következő év terveiről és költségvetéséről is. A résztvevők a kamara működését érintő aktuális kérdéseket is áttekintették. Több rajzóméh jelent meg májusban Székesfehérváron. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tavaszi szaporodási időszakban gyakrabban tűnhetnek fel méh csapatok a város különböző pontjain. Ilyen esetben azt kérik, senki ne próbálja saját maga eltávolítani az állatokat. A bejelentéseket sokan a tűzoltóságnál teszik meg, de a városgondnokság is fogad lakossági jelzéseket. A méhészek tapasztalata szerint sok esetben a rovarok késő délutánig maguktól visszatérnek a kaptárba. Amennyi naplemente után is egy helyben maradnak, érdemes szakember segítségét kérni, írja a város portálja. Vasárnap tibeti terrier találkozót tartanak Dinnyésen. A Dinnyési Hagyományőrző Park kutyás programokkal várja a gazdikat és az érdeklődőket. A nap során szőrápolási és táplálkozási tanácsadás, dog dancing, valamint házi szépségverseny is lesz, közölte a város oldala. Erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon miatt több hullámban érkezik eső térségünk fölé. Kisebb szünetek előfordulhatnak, de többnyire egész nap szükség lesz az esernyőkre. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Vasárnap a délelőtti órákban még kialakulhat csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet a nap második felében is 15 fok alatt marad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Így van, már is indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90,4-en, 60 perc tel is tele életünk legjobb zenéivel, a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, és egy kis születésnapozással, az Aszalvölgyi úti praktiker második születésnapján vagyunk, miközben pörögnek életünk bestjei, már is kezd a Gorillaz.
0: 101.8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Bár szomorkás az idő, azért senkinek ne vegye kedvét, hiszen a hangulat az viszont fergeteges itt az Aszalvölgyi úti Praktiker áruházban. Itt vagyunk a második születésnapon, ahol nagyon érdekes egyébként sétálni az áruház falain belül, hiszen jönnek szembe oroszlánok, kiskutyák, cicák, mert hogy arcfestés is várja a látogatókat, de van lufi hajtogatás, ajándékcsomagok, játék minden órában. Ehhez pedig nem kell semmi más tenni, csak a Best FM, illetve a Praktiker szlogennyit kell tudni, megkeresni a Best FM standját, és itt elmondani nekünk, cserébe pedig Best FM-es ajándékcsomag, illetve kerti szerszámcsomag jár, úgyhogy érdemes minket keresni az Aszalvölgyi úti Praktiker születésnapján, és küldje el kedvenc dalát is szeretteinek, itt a szombati Best délutánban.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, mellettem pedig egy fiatalember, szia, mutatkozz be kérlek.
1: Sziasztok, Zsolti vagyok.
0: Szia Zsolti, nehezen találtál meg minket itt a praktikerben?
1: Nem, abszolút nagyon könnyen, egyből a bejáratnál.
0: Így van, és ugye itt adáson kívül említetted nekem, hogy hallottad a játékfelhívásunkat adásban, és hogy ezért kerestél meg minket.
1: Így van.
0: És képzeld el, hogy nagyon szerencsés lehetsz, hogyha tudod a választ arra a kérdésre, hogy mi a Best FM szlogenje, illetve mi a praktiker szlogenje.
1: Nem mondod, Best FM a legjobb zenék, és azt hiszem, meg tudod csinálni.
0: Egyébként szeretsz barkácsolni, építkezni?
1: Hogyne, igen. Asztalosként dolgozom.
0: Ó, hát akkor jól be is kérdeztem, úgyhogy akkor abszolút körül is nézhetsz, és hát a kislányoddal pedig akkor az arcfestést javaslom, hogy legyetek cicák, kutyusok, amit csak szeretnétek, és van lufi hajtogatás is itt a születésnapon. Mindig Best FM-et hallgatsz egyébként?
1: Így van, csak a Best FM.
0: Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. A Best FM-es ajándékcsomag jár, illetve a kis kerti szerszám készlet is, amit pedig a praktikeres ajándékcsomag. A következő dal pedig nektek szól, illetve kinek küldöd?
1: Hát a kislányomnak mindenképpen.
2: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak

0: Ez egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, és bár kicsit szomorkás az idő odakint, azért itt bent a praktikerben nagyon jó a hangulat, mert hogy játszunk. Ugye egész délután, a Best délutánban játékra invitáltuk a hallgatóinkat és a látogatóinkat, mellettem pedig egy úriember mutatkoz be, kérlek.
1: Sziasztok, Franki vagyok.
0: Szeretsz barkácsolni?
1: Igen, nagyon szeretek barkácsolni. Éppen egy műhelynek a belső szerkezetét építem meg, illetve szigetelést rakok bele, gipszkartont, majd vezetékeket, villanyhálózatot építek bele, úgyhogy van teendő otthon mindig.
0: Teljes barkácsolással foglalkozol akkor.
1: Igen, kis hobbi szinten.
0: Ezermesterkedés. Említetted, hogy hallottad adásban, hogy játék is van itt a Best FM-es pultnál. Nehezen találtál meg minket?
1: Abszolút nem. Egyből itt a bejáratnál jobb oldalt.
0: Best FM-es ajándékcsomagért, illetve praktikeres ajándékcsomagért folyik itt a játék, és képzeld el, hogy ezért nem kell semmi más tenned, csupán a Best FM szlogenjét, illetve a praktikás szlogenjét kellene elmondanod.
1: A Best FM-é a legjobb zenék, a praktikernek pedig meg tudom csinálni. Meg tudod csinálni.
0: Nagyon felkészült vagy, így van, és meg tudod csinálni?
1: Igen, meg tudom csinálni.
0: Igen, és meg is csináltad. Gratulálunk, tiéd a két nyeremény, és még arra invitállak, hogy a lufi hajtogatást is nézd meg, vagy az arcfestést éppenséggel, hogyha szeretnél valami ilyesmit. A következő dal pedig neked szól, illetve akinek küldöd, kinek szeretnéd küldeni?
1: Mindenkinek, aki szereti, illetve a családomnak, barátaimnak, páromnak.
0: A klasszikus, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.

0: Rádiószínház 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Külső helyszínünkről jelentkezünk az Asszalvölgyi úti Praktiker áruházból, mellettem pedig egy fiatalember és a kislánya. Sziatok, mutatkozzatok be, kérlek.
1: Gerván Adél.
2: És az apuka Gervá József.
0: Mit csináltok itt? Azon kívül, hogy shoppingoltok nézelőttök, de azért ugye a születésnap alkalmából látom, hogy már egy-két dolgon túl vagytok. Milyen a délutánotok?
2: Hát úszásból jöttünk, volt egy nagy versenyünk, és annak levezetése kapcsán jöttünk ide. Nyilván hallottunk arról, hogy van egy ilyen kis tematikus sarok, azt megnéztük, felfedeztük. Ha már építkezünk, akkor kihasználjuk a lehetőségeket.
0: Ezek szerint akkor már nagyon benne vagytok a munkálatokban. Szeretsz barkácsolni, építkezni?
2: Azt nem, de ha vége is kész, akkor azt szeretem.
0: Nagyon szép lettél itt az arcfestésben. Mit kértél a lányoktól?
1: Egy kék virágot az arcomra.
0: Játszunk is itt a Best FM-es pultnál. Best FM-es ajándékcsomagért, illetve praktikeres ajándékcsomagért kerti szerszámok vannak benne, és ehhez nem kell semmi más tudni, csupán két szlogent, a Best FM-ét, illetve a praktikerét, úgyhogy kérlek, ezt mondd el nekünk, a Best FM-ét.
1: Best FM a legjobb zenék.
0: És akkor apa praktiker.
2: Praktikeré meg pedig a meg tudom csinálni. Meg tudod csinálni. Tudom, azért mondom így önzőgen.
0: Így van, meg tudod csinálni, és meg tudtátok ezt is csinálni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Az ajándékcsomag jár, illetve a következő dal is. Kinek külditek?
1: Akkor anyának.
0: Jó, rendben, akkor érkezik a dal, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. És sajnos már le is jár a műsoridőm, 18 órától már indul a Best FM Night Shift itt a 101.8 és 90,4-en, de holnap 3-kor újra találkozhatunk, remélem, hogy együtt töltjük majd a vasárnapi Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallottad, további kellemes délutánt, szép estét kívánok önnek! Men!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Másképp használhatjuk fel a szép kártyán lévő összegeket. Megnyílt a Noé bárkája Szegeden. Záporok, zivatarok a folytatásban is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205-205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. Új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örök. Örökségüket állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív-szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozat felkutatására. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a lisztérzékenység világnapja. Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. Továbbra is záporok, zivatarok várhatók. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Ma van a Cölikália világ. Napja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cölikália Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Itthon kulturális fordulat jöhet. Bajnok lett az Eto a labdarúgó fizligában. Továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Tisza kormány kulturális fordulatot ígér, Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét, leállítják a múzeumi költöztetéseket és felszámolják a túlzott központosítást. A Magyar Nemzeti Múzeumban elhangzott bejelentés szerint a jövőben a kultúra működését nem politikai szempontok, hanem a szabadság elve határozza meg. A tervek szerint az átalakítások úgy valósulnak meg, hogy közben a múzeumok mindennapi működése zavartalan maradjon. Komoly erdőtűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Az év első hónapjaiban jelentősen nőtt a tűzesetek száma, a leégett területek nagysága pedig drámai emelkedést mutat a tavalyi adatokhoz képest. A hatóságok szerint már most jóval nagyobb terhelés alatt dolgoznak a tűzoltók, ezért országos gyakorlatokkal, új felszerelésekkel és megerősített készenléttel készülnek a nyárra. Több ezer tűzoltót mozgósítanak, fejlesztik az erdővédelmi infrastruktúrát és a szabadtéri tűzgyújtási tilalmat akár a szokásosnál korábban is bevezethetik. Több embert elgázolt egy autós az észak-olaszországi Modena belvárosában. Rendőrségi információk szerint heten sérültek meg. Az autót vezető 30 éves marokkói származású olasz állampolgárt elkapták a rendőrök. A férfi nagy sebességgel hajtott a tömegbe, majd egy kirakatnak csapódott. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto. Borbély Balázs együttese a labdarúgó fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán. Ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Zalaegerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége első napja, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Nem is húzom az időt, a Kosin kezd, ez a Catch.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk tökéletesen képviselte azt a korszakot, amikor a dance zene tele volt még pozitív energiával és önfelett hangulattal. Erős beatek, rebbetétek és egy fülbemászó refrém. Egyszerre játékos és lendületes, és nagy valószínűséggel ezért működik még most is. Ez a Cut and Move és a Get Serious.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, több nemzetközi lap beszámolója szerint újra válságba kerülhetett Justin Timberlake és felesége, Jessica Biel házassága. A hírek alapján a színésznő türelme állítólag a végéhez közeledik, miután az énekest 2024-ben ittas vezetés gyanújával letartóztatták, és az ügyet övező figyelem azóta sem csillapodott. Egy benfentes úgy nyilatkozott, hogy Jessica Bielnél betelt a pohár, és állítólag ultimátumot is adott a férjének. Ha Timberlake ismét hibázik, készen áll komoly döntést hozni a kapcsolatukat illetően. Ajajajajajaj. Ugyanez a forrás azt is hozzátette, hogy a színésznő már nem sokáig képes türelmet tanúsítani a férje felé. Ejnye, bejnye. Justin. Hát állj Jessica elé, és énekeld el neki a következő dalt, ami nem más, mint a Señorita.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő úriember a 2000-es évek elején új szint hozott a hip-hop világába, könnyedebb, dallamosabb stílusával. Ráadásul a Ride With Me az egyik legnagyobb áttörést hozó slágere lett, úgyhogy én nem ellenkezem, hanem inkább indítom, jön Nelly és

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy ironikus dal, ami a nőkkel szembeni elvárásokról és a korlátokról beszél, egy kis humorral megfűszerezve. Ez társul Gwen Stefani különleges előadásmódja, ami biztos recept a sikerhez. Tegyük a szívünkre a kezünket, ez tényleg így van. Jön a No Doubt, ez a Just a Girl.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Azbesztszennyezés ügyben fontos kormányzati döntések jöhetnek. Hétfőn lesz a múzeumi világnap. Shakira egy újabb labdarúgó VB hivatalos dalát énekelte el. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúl érintő azbesztszennyezés kezeléséről. Számos településre került, illetve kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból. Vas, Zala, valamint Győr, Moson-Sopron vármegyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelentette be, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz. Tisztázni kell ugyanis, hogy hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba szennyezett, egészségkárosító építőanyag. Kedden két napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Rendhagyó programokkal, hosszabb nyitvatartással és országos eseménysorozattal ünneplik hétfőn a Múzeumi Világnapot. Az idei nemzetközi kezdeményezés központi üzenete, hogy a múzeumok képesek hidat építeni a társadalmi és kulturális különbségek között. A programsorozat már a hétvégén elindult, a Múzeumok Majális a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében várja az érdeklődőket, miközben Budapesten és több vidéki városban, köztük Győrben, Nyíregyházán és Szentendrén is különleges tárlatokkal és élményprogramokkal készülnek. Szűk egy hónappal a június 11-i rajt előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die-t Shakira énekli, így 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, ez a buzdítás japánul, olaszul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Egyelőre nem tágítanak a felhők, sokfelé lesz zápor, zivatar, a részleteket azonnal mondom. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem nagyon jól vagytok, remélem jól telik az este, és remélem megvagytok elégedve a zenei felhozatallal. Most egy igazi istennő kezdi ezt az órát, ő nem más, mint Beyoncé és a Naughty Girl.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Country alapok társulnak a modern pop-rock hangzással. Első hallása kicsit furcsának tűnhet, de Shania Twain megmutatta, hogy ez egy tökéletes elegy lehet. Jön a Man I Feel Like a Woman. Ennyi. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én úgy tudom elképzelni, hogy egy családi vacsoránál unatkoztak a testvérek és rokonok, és arra jutottak, hogy a tradicionális ír folkzenét egy picit megreformálják, átformálják, ezzel leigázva a félzenei világot. Hát ez szerintem a korsz történeteit zanzásítva. Jön a Breathless.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagy szó, hogy 2007-ben, amikor megjelent a Girlfriend, akkor első körben online videós sláger lett, majd a biztonság kedvéért több nyelven is készült belőle feldolgozás. Avril Lavigne mondjuk boldog lehetett, nem csoda, hiszen 2007-ben online atomsláger, na az a nagy szó. Na mindegy, jön még egyszer Avril Lavigne és a Girlfriend.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egy elképesztő dal következik, ami egy nagyon komoly párosítás. Mondhatni, hogy egy különleges párosítás. Érzelmes hangulat és klubzenei alap. Ezt tette a Missinget egy időtálló klasszikussá. Everything But The Girl az előadó. Így még lehet, hogy sok embernek nem mond olyan sok mindent, de hogyha meghalljátok, és hogy már szólaltunk, akkor már tudjátok, hogy miről van szó. Úgyhogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. A labdarúgó fizligában aranyérmes a Győr, továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto'o. Borbély Balázs együttese a labdarúgó fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto'o az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencváros Zalaegerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után pár perccel Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek. 10 óra után már szerintem lehet használni azt, hogy éjszakát. Na mindegy is, egy a lényeg, hogy a legjobb zenék nálunk szólnak, és abból még lesz bőven a maradék 2 órában. A Killers kezd, ez a Human.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljes mértékben bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele! Holnap 17-én Pascal névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Andorokat, a Brunókat, a Fábiókat, a Fábiuszokat, és a biztonság kedvéért a Vejkéket, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne haboz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy megfogod a telefonot, és egy SMS vagy egy hívás formájában felköszönted az illetőt. Ennyi, és te leszel a napsztárja. Nálunk pedig érkezik most Jamiroquai, ez a Can't Heat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás nő érkezik most hozzánk, akit úgy hívnak, hogy Cheryl Cole, a dala pedig a Fight for This Love. A dal produceri munkájában Will.i.am is részt vett, és ez jól hallható is a korszakra jellemző feszes hangzásában. Egy kapcsolatért néha küzdeni is kell, ezt akarják így megerősíteni, elmondani, belesújkolni az emberekbe, és nagyon igaz is. Na még egyszer, Cheryl Cole, Fight for This Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy látszik, hogy a következő dalnak annó meg kellett érnie, mint mondjuk egy jó bornak, vagy egy jó sajtnak, hiszen Gadzsótól a So Many Times-t először 2003 és 2004 környékén adták ki, viszont igazán megfogni az embereket csak 2005-ben tudta, viszont akkor atomvillás slágerré vált, úgyhogy szerintem senki nem bánkodott emiatt. Na, So Many Times, itt most, nálunk, hol? Hát persze, hogy a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a TLC 1995-ös ikonikus R&B dala, a Waterfalls. A Crazy Sexy Cool albumon jelent meg, és komoly társadalmi kérdéseket firtatott. Ilyen volt például bizonyos dolgoknak a kereskedelme, na meg a járványok. Tudjátok, hogy miről beszélek, hogyha nem, akkor mindenféleképpen nézzetek utána. Eközben viszont hetekig vezette a sláger listákat, és hát híres a refrénjéről, és ezek után nem újdonság, hogy a meggondolatlan életvitelre hívja fel a figyelmet, pontosabban annak káros hatásaira. Na, most már azért csak kijövök ebből, jön a TLC és a Waterfalls.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát indul a szombat utolsó órája. Nincs mit tenni, ilyen jó zenék között csak úgy repül az idő, és ez lesz a folytatásban is. DJ Sammy és Luna következik, ez a The Boys of Summer. Na, jöhet már a nyár.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát semmi jóval nem szolgáltok, nagyjából ugyanilyen lesz, mint a mai nap, többször annyi, hogy reggel 14 fokra ébredünk, napközben pedig 15 fok lesz, 2 fokkal hűvösebb, mint a mai nap volt. Viszont a biztonság kedvéért megmarad ez a mediterrán ciklon, esővel, erős széllökésekkel, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy nagyon kültéri programot holnapra ne tervezzetek, legalábbis szerintem, hanem inkább hallgassatok bent, a lakás meg a ház kényelmébe, a Best FM-et, és ilyen dolgokat, mint például Shanice és az I Love Your Smile.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, de a következő dalból két hivatalos szövegverzió is létezik. Van egy, ami mondjuk úgy, hogy a felhasználóknak készült, egy pedig a rádióknak. Az eredetiben Legalize It van egy bizonyos szövegrészletben, a rádiósban pedig Recognize It. Szerintem mindenki tudja, hogyha somporról vagy mondjuk a jamaikai zenészekről beszélünk, akkor mit kéne legalizálni, de hát azt ugyebár nem szabad. Viszont felismerni, meg emlékezni rá mindenre. Úgyhogy jön Sean Paul és a We Be Burning.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, az a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne mindenféleképpen lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és hálánkat mindig a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most például Kelly Clarkson érkezik nálunk, ez a Since You've Been Gone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este is így döntötök, hogy velem együtt búcsúztok majd a hétvégétől. Én itt leszek, hiszen Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about, you know, the finer things.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.